0: Zene FM.
1: Fülig zene.
0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: remegnél, félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam.
2: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
3: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökre és péntekre is sárga a figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani Hargita megyében is. Újabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország 25 megyére. Péntek délelőtt 10 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon és villámárvizek alakulhatnak ki. A vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet Hargita megyében is. Jövő héten kezdődik a parlament őszi ülésszaka, a Nemzeti Liberális Párt pedig már közzé is tette törvényalkotási prioritásait. Gabriel Andronake, Peneles frakcióvezető tájékoztatása szerint a liberálisok főként az államigazgatás és az állami vállalatok reformjára, az egészségbiztosítási rendszer átalakítására, valamint a területi közigazgatási reformra fókuszálnak majd. Utóbbi kapcsán a parlament és a helyi közigazgatás méretét is csökkentenék. A közigazgatási átrajzolás kapcsán az RMDS korábban többször is leszögezte, számukra vörös vonal a megyék megszüntetése, vagy az újabb központosítás. A szövetség álláspontja szerint a problémát nem a megyék vagy a kisközségek jelentik, hanem a központi közigazgatás hatékonytalansága, így a reformot csak a helyi közösségek érdekeit figyelembe véve szabad végrehajtani. Kelemen Hunor szerint Romániának nem egy az Európai Bizottság elvárásainak megfelelő, hanem kiszámítható és hosszú távon is működőképes bértörvényre van szüksége. Az RMDS elnöke azután nyilatkozott, hogy a politikai pártoknak ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Kelemen Hunor szerint rossz jogszabályt a határidő nyomása miatt sem szabad elfogadni. Úgy véli, a jelenlegi tervezet többek között az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáit sem rendezi megfelelően. Az RNDS alapelve, hogy az új bértörvény miatt egyetlen közalkalmazott jelenlegi jövedelme sem csökkenhet. Clemens szerint az alacsonyabb béreket kellene erősebben korrigálni, a bér aránytalanságokat pedig megszüntetni. A határidő elmulasztása mintegy 770 millió euró fenerere forrás elvesztését jelentheti, de szerinte ez kisebb veszteség lenne, mint egy rossz törvény elfogadása. Az RMDS továbbra is támogatja a bértörvény elfogadását, de csak valódi társadalmi párbeszéd után. Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyre került az Újtosnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, a vágány zárra az eredeti határidőig, szeptember 16-áig biztosan megmarad. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtosnád között, értesült a Székelyhon. Újabb felújított szakaszokat adtak át a Segesvár és Brassó közötti vasútvonalon, tájékoztatta a Csefere Infrastruktúra. Szederjes és Héjásfalva, valamint Héjásfalva és Fehéregyháza között összesen több mint 7 kilométernyi pályát korszerűsítettek. A munkálatok során új sínt és talpfákat fektettek le, hidakat újítottak fel, 100 kézden pedig új peron épült. A felújított szakaszokon a személyvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak. Emellett a Héjásfalva és Székelykeresztúr közötti vonalon is befejeződött a pályacseréje két rövidebb szakaszon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős, égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet valamelyest zavarja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvassd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 g-onként egy lej 68-ban írt a Lidl Plusszal, a 900 g-os szávordíztup vegyes mézre 16 lej 99-ban írt a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban írt. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
3: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a Héra új színeit nézegetem.
3: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
0: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Reklámot hallottak!

We are from heat, the electric one, does it shock you, see?

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4 lej 99 bani, a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egymásra mutogatnak a romániai pártok az egységes közalkalmazotti bértörvény kudarca miatt. A szociáldemokrata Florin Manole volt munkaügyi miniszter, kizárólag a jelenlegi ügyvivő kormány teszi felelőssé azért, hogy nem sikerült elfogadni az új jogszabályt. Manole arra szólította fel az ügyvivő miniszterelnököt, hozza nyilvánosságra azokat a peszedes módosító javaslatokat, amelyek a kormány szerint késleltették a törvény kidolgozását. A volt miniszter azt állítja, még munkaügyi miniszterként elkészített egy reformtervezetet, amelyet áprilisban továbbított Ilija Bolozsánnak. Szerinte az Európai Bizottság legutóbbi egyeztetésein azt is jelezte, hogy a törvény jelenlegi változatai nem felelnek meg a méltányosság és a költségvetési fenntarthatóság követelményeinek. A vita azután éleződött ki, hogy Ilija Bolozsán liberális pártvezető és Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter előző este azzal vádolta a beszedét, hogy akadályozta a törvény kidolgozását és elfogadását. Szerintük a szociáldemokraták három egymást követő munkaügyi minisztere sem tudta 2022 óta lezárni a reformot. Az USZR szerint a bértörvényt már 2023-ban el kellett volna fogadni. Radomir Ruce ügyvivő védelmi miniszter úgy fogalmazott, Románia mostani vesztesége nem csupán a Penereből kieső 770 millió euró, hanem az is, hogy az ország képtelen volt olyan törvényt kidolgozni, amely felszámolja az állami szférában kialakult igazságtalanságokat. Az RMDS szerint a jogszabálynak még idén a parlament elé kell kerülnie, de ehhez valódi párbeszédre van szükség az érintett ágazatokkal és a munkavállalók képviselőivel. Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés, de kukoricából is sokat fognak betakarítani a termesztők, ha a tavainál kevesebbet is. Ugyanakkor hatalmas különbségek mutatkoznak a nyugati országrész és Moldova között. Előbbiben ugyanis súlyos károkat okozott az aszály és a kánikula. Az Európai Bizottság tudományos szolgálata 3%-kal felfelé, hektáronként 5,5 tonnára módosította a búza idei romániai termés átlagát. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium adatai szerint a búza idei termő területe 2,3 millió hektár, 2%-kal több, mint tavaly. A területi növekedés ellensúlyozza a hozam csökkenését, így megdőlhet a tavalyi 12,5 millió tonnás rekord, az idei termés 13 millió tonna lehet. Gyógyszerhiányra panaszkodnak a daganatos betegek Romániában, miközben az országos egészségbiztosítási pénztár vezetője szerint nincs általános ellátási zavar az onkológiai készítmények terén. Több beteg ugyanakkor arról számolt be, hogy egyes kezelésükhöz nélkülözhetetlen gyógyszerekhez hónapok óta nem jut hozzá, ezért saját költségén vagy külföldről kénytelen beszerezni azokat. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy a külön engedéllyel behozott készítmények esetében lehetnek fennakadások, de néhány napon belül megoldást ígért. A helyzet azért is vett fel kérdéseket, mert Romániában 2022-ben nagy várakozások közepette fogadták el a 2023 és 2030 közötti időszakra szóló országos rákellenes tervet. A stratégia egyik alapvető célja éppen az, hogy a daganatos betegek időben hozzáférjenek a megfelelő diagnózishoz és kezeléshez. Arról, hogy mennyire súlyosak a jelenleg a gyógyszerellátás problémái, Ilija Bolozsán ígért kivizsgálást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, pár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában jelenleg 7 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21-23 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Augusztus 28-a van, péntek, 8 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok! Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Látják, hogy mennyire más egy olyan reggel hangulata, amikor szépen süt a nap, és éppen nem az ernyőnket keressük elő valahonnan, annak érdekében, hogy názzunk meg. Erről beszélek én mindig, amikor borongós az égbolt. Sienna Spiro, Tidenica, Dargellért, Alex Warren, Jerry Roll, Bob Sinclair, Kiesa Blue System és még sokan mások. Ma is gondoskodnak a jó hangulatról, ma is gondoskodnak a jó tempókról, A munkáról viszont önöknek kell. Tartsanak velem!

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4 lej 99 bani, a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Augusztus 28-án Szent Ágoston ünnepét tartjuk, 1596 éve. Szent Ágostonról, amit röviden tudni érdemes, katolikus egyházi író, filozófus halálának emlékére tartjuk ezt a napot. Szent Ágoston lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát, később figyelme a Biblia vizsgálata fele irányult, végül 387-ben vált keresztényé. 277 éve született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. 407 éve II. Ferdinándot választották német-római császárrá. II. Mátyás 1619. március 20-án bekövetkezett halálát követően. 226 éve született Szemvei József költő, műfordító, újságíró, szerkesztő és akadémikus. 168 éve a kőolajtermelés és a modern bányászat születésnapját ünnepeljük 1858 óta. 159 éve született Umberto Giordano, olasz zeneszerző, egyik legismertebb műve a Fedora. 132 éve született Carl Böhm, osztrák karmester, zenei rendező. A kalendárium rovatunk végére előkészítettem egy remek ajándékdalt, ezzel mindazoknak kedveskedünk, akik a mai napon valamilyen szempontból ünnepeltnek, számítanak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

Manuel és a Zária, valamint a Dada fél 9 után 8 perccel. Az az igazság, hogy miközben örvendezünk a napos időnek, azért érdemes figyelembe venni, hogy mindössze 7 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, és ebből mindössze 5 fok érződik, úgyhogy a, hát nem is tudom, a bokozokni talán-talán otthon maradhat ma a fiókban, és valamivel rétegesebb öltözködés legyen a kiválasztott, már csak azért is, mert a csúcsérték sem fog nagyon túlhaladni a 20 fokon, 21-22 fokig emelkedik a csúcsérték. Ennek függvényében érdemes úgy öltözködni, hogy ne fázzunk, de melegünk se legyen napközben. Napos időt ígérnek a meteorológusok, ez persze hozzátesz a jókedvünkhöz, csak a nagy vidámságban lehetőleg ne fázzunk meg.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

Áramkimaradás miatt hívott villanyszerelőt egy budapesti hamburgerező, ez úgy igazából önmagában nem lenne hír. A helyszínre azonban a hatszoros olimpiai érmes, korábbi világbajnok, többszörös Európa-bajnok Cseh László érkezett ki. A problémát megoldotta a korábbi úszóklasszis, ezután pedig egy közös fotót is készített azzal, aki megrendelte tőle az elhárítást. Cseh László a visszavonulását követően kitanulta a villanyszerelői szakmát, az elmúlt években pedig sógorával közös vállalkozást indított. Ahogy ő fogalmazott, mindig szeretett megoldani egy problémát. A neve még csak nem is szerepel a vállalkozás honlapján, a munka minőségével és a megbízhatósággal szeretne megrendeléseket kapni, nem pedig az úszó karrier, illetve nyilván a korábbi sikerek miatt, idézi az Index a korábbi úszót. Cseh László egyébként azt mondta, hogy az úszás után életjáradékot kap, így nem a pénzért kezdett bele a vállalkozásba, egyszerűen szereti, ha megoldhat egy problémát, és ezzel segíthet bárkin.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvassd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 g-onként egy lej 68-ban írt a Lidl Plusszal, a 900 g-os Savor Dinsztúp vegyes mézre 16 lej 99-ban írt a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban írt. Lidl, 15 éve igazán megéri. A 900 g-os Savor Dinsztúp vegyes mézre 16 lej 99-ban írt a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban írt. Lidl, 15 éve igazán megéri.

The Weeknd és a Blinding Lights 2020-ból szólt a dal. Egyébként a Boogiehead egyszer gondolt egy nagyot és merészet, és összeállította azoknak a daloknak a 100-as listáját, amelyeket a legkönnyebben fel lehet ismerni, mondjuk akár egy pár akkordból, és egyébként ez a dal is köztük van. 5 perc maradt hátra 9 óráig, a mai kotyogóban ebből a válogatásból még jó néhány dalt hozok magammal is, majd megemlítem, hogy ez is nagyon könnyen felismerhető, bár szerintem ezek mind azok a dalok, legalábbis javarészt, amiket a zeneismerők tényleg nagyon könnyen az első egy-két hangból már felismernek. Felix zenék között érkezik Chicane, Peter Kuna és Love on the Run 2003-ból, rögtön utána pedig hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egymásra mutogatnak a romániai pártok az egységes közalkalmazotti bértörvény kudarca miatt. A szociáldemokrata Florin Manole volt munkaügyi miniszter, kizárólag a jelenlegi ügyvivő kormány teszi felelőssé azért, hogy nem sikerült elfogadni az új jogszabályt. Manole arra szólította fel az ügyvivő miniszterelnököt, hozza nyilvánosságra azokat a peszetes módosító javaslatokat, amelyek a kormány szerint késleltették a törvény kidolgozását. A volt miniszter azt állítja, még munkaügyi miniszterként elkészített egy reformtervezetet, amelyet áprilisban továbbított Ilija Bolozsánnak. Szerinte az Európai Bizottság legutóbbi egyeztetésein azt is jelezte, hogy a törvény jelenlegi változatai nem felelnek meg a méltányosság és a költségvetési fenntarthatóság követelményeinek. A vita azután éleződött ki, hogy Ilija Bolozsán liberális pártvezető és Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter előző este azzal vádolta a beszedét, hogy akadályozta a törvény kidolgozását és elfogadását. Szerintük a szociáldemokraták három egymást követő munkaügyi minisztere sem tudta 2022 óta lezárni a reformot. Az USZR szerint a bértörvényt már 2023-ban el kellett volna fogadni. Radomir Ruce ügyvivő védelmi miniszter úgy fogalmazott, Románia mostani vesztesége nem csupán a Penereből kieső 770 millió euró, hanem az is, hogy az ország képtelen volt olyan törvényt kidolgozni, amely felszámolja az állami szférában kialakult igazságtalanságokat. Az RMDS szerint a jogszabálynak még idén a parlament elé kell kerülnie, de ehhez valódi párbeszédre van szükség az érintett ágazatokkal és a munkavállalók képviselőivel. Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés, de kukoricából is sokat fognak betakarítani a termesztők, ha a tavainál kevesebbet is. Ugyanakkor hatalmas különbségek mutatkoznak a nyugati országrész és Moldova között. Előbbiben ugyanis súlyos károkat okozott az aszály és a kánikula. Az Európai Bizottság tudományos szolgálata 3%-kal felfelé, hektáronként 5,5 tonnára módosította a búza idei romániai termés átlagát. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium adatai szerint a búza idei termő területe 2,3 millió hektár, 2%-kal több, mint tavaly. A területi növekedés ellensúlyozza a hozam csökkenését, így megdőlhet a tavalyi 12,5 millió tonnás rekord, az idei termés 13 millió tonna lehet. Gyógyszerhiányra panaszkodnak a daganatos betegek Romániában, miközben az országos egészségbiztosítási pénztár vezetője szerint nincs általános ellátási zavar az onkológiai készítmények terén. Több beteg ugyanakkor arról számolt be, hogy egyes kezelésükhöz nélkülözhetetlen gyógyszerekhez hónapok óta nem jut hozzá, ezért saját költségén vagy külföldről kénytelen beszerezni azokat. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy a különengedéllyel behozott készítmények esetében lehetnek fennakadások, de néhány napon belül megoldást ígért. A helyzet azért is vett fel kérdéseket, mert Romániában 2022-ben nagy várakozások közepette fogadták el a 2023 és 2030 közötti időszakra szóló országos rákellenes tervet. A stratégia egyik alapvető célja éppen az, hogy a daganatos betegek időben hozzáférjenek a megfelelő diagnózishoz és kezeléshez. Arról, hogy mennyire súlyosak a jelenleg a gyógyszerellátás problémái, Ilija Bolozsán ígért kivizsgálást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 21-23 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel már is elértük a 9 Celsius fokot így augusztus 28-án. No, hát elég jól állunk, ezt én azt hozzátenném, hogy a 9 fokból mindössze 7 fok érezhető jelenleg. Jó reggelt kívánok, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket a kotyogóban Fülix zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai közé válogattam be olyan dalokat, amelyek a leghamarabb, illetve a legkönnyebben felismerhetőek, akár egy-két másodperces dallam részletből. Ezen a 100-as listán egyébként Michael Jackson szerepel a legtöbb dallal, hogyha jól emlékszem, szám szerint 5 dalt válogattak be azok az emberek, akik részt vettek ebben a felmérésben. Billie Jean, Beat It, Thriller, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel, és ez utóbbit választottam a mai kotyogó egy újabb órájának nyitányában 1987-ből.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A Xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezmények köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4,99 bani, a nektarin kilója 5,49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

AC/DC és a Thunderstruck 1990-ből szintén egy dal azok közül, amelyek azonnal, vagy szinte azonnal felismerhetőek, akár egy-három másodperces részletből is. Zsugor inflációra figyelmeztet a fogyasztóvédelem, ami annyit jelent, hogy mosolyogva vernek át a gyártók, és mi boldogan fizetünk. A zsugorfláció lényege, hogy csökkentik egy termék mennyiségét, miközben az ára változatlan marad, vagy nem csökken arányosan. Így a fogyasztó ugyanazért az összegért kevesebb terméket kap. A hatóság szerint a fogyasztók sok esetben észre sem veszik a jelenséget, miközben a rendszeresen vásárolt termékek mennyiségének csökkenése jelentősen növelheti a havi kiadásokat. A jelenség az élelmiszerektől a háztartási és testápolási termékekig számos árucsoportot érinthet, számolva az Ager Press. A fogyasztóvédelem hangsúlyozza, hogy a mennyiség csökkentése önmagában nem törvénysértő. Jogsértés akkor történik, ha erről nem tájékoztatják átláthatóan a fogyasztót, vagy a termék megjelenítése, illetve a közölt információk megtévesztők lehetnek a tényleges mennyiséget illetően. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, vásárláskor ne csak a termék árát és csomagolását figyeljék, ellenőrizzük a nettó mennyiséget és az egységárat is. Érdemes összehasonlítani a kilogramonkénti, literenkénti vagy darabonkénti árat, illetve nyomon követni ugyanazon termék kiszerelésének a változását. A hatóság ugyanakkor javasolja, hogy a vásárlók őrizzék meg a nyugtát, és a megtévesztés gyanúja esetén forduljanak bátran a fogyasztóvédelemhez. Tehát gyakorlatilag van egy termék, ami mondjuk ugyanazzal az árral van a polcon, de már nem 70 gram, hanem 67,2 például. Nyilván nagyon szemfülesnek kell lenni ahhoz, hogy az ember tényleg kiszúrja, hogy ugyanazért az árért mostanában már valamivel kevesebbet kap.

0: minden idők legkönnyebben felismerhető dalai között ott van a Backstreet Boys 98-as slágere, az I Want It That Way. Nagyon sok, legalábbis mostanáig hármat mindenképp számoltam. Előadó ünnepli a mai napon a születésnapját, és talán a legidősebbel kezdjük a köszöntést. 1961-ben született, ma ünnepli 65. születésnapját Kim Appleby, aki a 90-es években, egészen pontosan 1990-ben jelentette meg a háttérben már szóló Don't Worry című szerzeményt. Természetesen kívánom boldog születésnapot a művésznőnek.
1: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvassd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 g-onként egy lej 68-ban írt a Lidl Plusszal, a 900 g-os Savor Dinsztúp vegyes mézre 16 lej 99-ban írt a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55-ban írt. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman 97-ből, 65 éves a mai napon Shania. Neki is boldog születésnapot kívánunk, akár csak a most következő előadónak. Leanne Rimes 44. életévébe lépett legismertebb slágere, a Sakált anya egyik betétdala 2000-ből, ez a Can't Fight the Moonlight.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini-expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: hívják szám fejtlesztés a New Religion 2026-ból. Eszméletlen állapotban találtak egy 6 éves gyermeket Botosánban, aki a nap folyamán megkarcolta magát, illetve 10 éves nővére egy raktapasz helyett fentanilos tapasszal látta el a sérülést, amit a kisfiú szervezete felszívott. A fentanilról köztudott, hogy igen erős, szintetikus ópioid fájdalomcsillapító, amely a bőrön keresztül szívódik fel, kizárólag erős, krónikus fájdalmak orvosi kezelésére szolgál, illetve szigorú szabályozás alá esik, lévén, hogy kábítószernek minősül. A gyerek teste felszívta az erős anyagot és eszméletlen állapotba került tőle. A korábban rákbetegségben elhunyt nagymama használt fentanilos tapaszokat, azért voltak a lakásban. Az orvosok ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy a gyógyszereket, különösen ha azok gyulladáscsökkentők vagy fájdalomcsillapítót, tartsuk a gyermekek elől elzárva. Ne hagyjuk az elhunyt betegek által használt készítményeket a lakásban, adjuk le azokat a gyógyszertárakban, illetve tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy tilos valódi tapaszokkal és gyógyszerekkel orvososat játszani otthon. A Digi24 úgy tudja, hogy a gyermek sürgősségi ellátása sikeres volt, de megfigyelésre bent tartották a kórház gyermekgyógyászati osztályán.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fan FM, Fülig Zene!

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak!

Nem csak minden idők egyik legkönnyebben felismerhető dalának számít a September Earth, Wind and Fire, hanem egyre aktuálisabb is lévén, hogy augusztus 28-át jelzi a kalendárium, és nálunk fele ez bizony már érződik a hőmérsékletekben is, hogy közelít a szeptember. 11 fokra emelkedett egyébként a hőmérséklet Csíkszeredában, ebből már 9 érezhető a bőrünkön is. Augusztus 28-a egyébként a borvilág napjának számít, National Red Wine Day, méghozzá a vörösbor napjának, és ez egy tökéletes indok arra, hogy este kibontsunk egy jó palack vörösbort. A világnapot egyébként Jace Shoemaker Galway hozta létre 2013-ban az Egyesült Államokban, de már a világszerte elterjedt a borkedvelők körében. Nem véletlenül esik augusztus végére, a nyárutó és az őszi szünet kezdete közötti átmenetet jelöli, amikor az esték már hűvösebbek és ilyenkor jól esnek a testesebb borok. Van pár népszerű fajta a kocintáshoz, például a Pinot Noir, könnyedebb, gyümölcsös és igen-igen elegáns. Ha merlót választunk, sejmes, szilvás, meggyes jegyekkel találkozhatunk. Testes, karakteres, tannin gazdag, klasszikusan jó választás, melegebb vacsorák mellé egy Cabernet Sauvignon, illetve fűszeres, bogyós, gyümölcsös és borsos karakterű a Syrah. És hogyha már ugye a francia borok mint olyan előtérbe kerültek, akkor tanuljuk meg, hogy a következőben tudjuk: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Beaujolais, Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape, illetve az orosz borok közül a leggyakoribbak a Chianti, a Pinot Grigio, a Prosecco, valamint a Sangiovese. The light is going down and the week is here. Save my soul. I can feel the coming troubles in the air.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egymásra mutogatnak a romániai pártok az egységes közalkalmazotti bértörvény kudarca miatt. A szociáldemokrata Florin Manole volt munkaügyi miniszter, kizárólag a jelenlegi ügyvivő kormány teszi felelőssé azért, hogy nem sikerült elfogadni az új jogszabályt. Manole arra szólította fel az ügyvivő miniszterelnököt, hozza nyilvánosságra azokat a peszedes módosító javaslatokat, amelyek a kormány szerint késleltették a törvény kidolgozását. A volt miniszter azt állítja, még munkaügyi miniszterként elkészített egy reformtervezetet, amelyet áprilisban továbbított Ilija Bolozsánnak. Szerinte az Európai Bizottság legutóbbi egyeztetésein azt is jelezte, hogy a törvény jelenlegi változatai nem felelnek meg a méltányosság és a költségvetési fenntarthatóság követelményeinek. A vita azután éleződött ki, hogy Ilija Bolozsán liberális pártvezető és Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter előző este azzal vádolta a beszedét, hogy akadályozta a törvény kidolgozását és elfogadását. Szerintük a szociáldemokraták három egymást követő munkaügyi minisztere sem tudta 2022 óta lezárni a reformot. Az USZERE szerint a bértörvényt már 2023-ban el kellett volna fogadni. Radomir Ruce ügyvivő védelmi miniszter úgy fogalmazott, Románia mostani vesztesége nem csupán a PNRR-ből kieső 770 millió euró, hanem az is, hogy az ország képtelen volt olyan törvényt kidolgozni, amely felszámolja az állami szférában kialakult igazságtalanságokat. Az RMDS szerint a jogszabálynak még idén a parlament elé kell kerülnie, de ehhez valódi párbeszédre van szükség az érintett ágazatokkal és a munkavállalók képviselőivel. Rekordmennyiségű lehet az idei búzatermés, de kukoricából is sokat fognak betakarítani a termesztők, ha a tavainál kevesebbet is. Ugyanakkor hatalmas különbségek mutatkoznak a nyugati országrész és Moldova között. Előbbiben ugyanis súlyos károkat okozott az aszály és a kánikula. Az Európai Bizottság tudományos szolgálata 3%-kal felfelé, hektáronként 5,5 tonnára módosította a búza idei romániai termés átlagát. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium adatai szerint a búza idei termő területe 2,3 millió hektár, 2%-kal több, mint tavaly. A területi növekedés ellensúlyozza a hozam csökkenését, így megdőlhet a tavalyi 12,5 millió tonnás rekord, az idei termés 13 millió tonna lehet. Gyógyszerhiányra panaszkodnak a daganatos betegek Romániában, miközben az országos egészségbiztosítási pénztár vezetője szerint nincs általános ellátási zavar az onkológiai készítmények terén. Több beteg ugyanakkor arról számolt be, hogy egyes kezelésükhöz nélkülözhetetlen gyógyszerekhez hónapok óta nem jut hozzá, ezért saját költségén vagy külföldről kénytelen beszerezni azokat. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök elismerte, hogy a különengedéllyel behozott készítmények esetében lehetnek fennakadások, de néhány napon belül megoldást ígért. A helyzet azért is vett fel kérdéseket, mert Romániában 2022-ben nagy várakozások közepette fogadták el a 2023 és 2030 közötti időszakra szóló országos rákellenes tervet. A stratégia egyik alapvető célja éppen az, hogy a daganatos betegek időben hozzáférjenek a megfelelő diagnózishoz és kezeléshez. Arról, hogy mennyire súlyosak a jelenleg a gyógyszerellátás problémái, Ilija Bolozsán ígért kivizsgálást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, pár helyenként a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 21-23 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek. Ez a mai kotyogó egy újabb órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. 12 fok van 10 óra 4 perckor, ebből 10 már érezhető, azért a réteges öltözés szerintem még mindig jól jöhet. 21-22 fokig emelkedik a mai napon a csúcsérték.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
2: Félig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Egy picit ismét elővesszük a kalendáriumot. 1896. augusztus 28-án egészen pontosan 130 éve született Csíkszentdomokoson Mártonáron katolikus pap Erdély püspöket címzetes érsek. Székely földműves család fiaként született, mint említettem, Csíkszentdomokoson, Csíksomjon, Csíkszeredában és Gyulafehérváron tanult, majd az első világháborúban az olasz és az ojtazi fronton harcolt, háromszor sérült meg. 1924-ben szentelték pappá kápláni, oktatói és egyetemi lelkészi évek után. Kolozsváron az erdélyi iskola folyóirat társalapítója volt. 1939-ben szentelték a gyulafehérvári egyházmegye püspökévé. Jelmondatául a non recuso laborem, azaz nem vonakodom a munkától, mondatot választotta. Főpásztorként a legkeményebb diktatúrákban állt helyt. 1944-ben Kolozsváron nyilvánosan és levélben is felszólalt a zsidók deportálása ellen. A háború után az erdélyi magyarság szellemi vezetőjeként védte a közösség érdekeit, támogatta az alakuló Bolyai Tudomány Egyetemet, a görögkatolikus egyházat és 1946-os éhínség károsultjait. 1949-ben a kommunista hatalom letartóztatta és életfogytig tartó kényszermunkára ítélte. 55-ös szabadulása után tömegeket mozgatott meg, ezért 1957 és 67 között házi őrizetben tartották Gyulafehérváron. Később sem hódolt be a hatalomnak, Rómában a püspöki szinódusokon is felszólalt. Élete végéig a pályakezdő értelmiségiek támogatója és az erdélyi magyarság megingathatatlan erkölcsi tartó pillére marad. Boldogávatási eljárása folyamatban van, nevét egykori iskolája a csíkszeredai Mártonáron gimnázium őrzi. 1980. szeptember 29-én hunyt el Gyulafehérváron.

hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

nosztalgia hullám öntött el a mai kotyogót, hiszen a születésnaposok mellett nyilván azért szétnéztem a mai album megjelenések között is, és kiderült, hogy 1992. augusztus 28-án jelent meg az egykori Roxette Tourism című nagylemeze. Ikonikus utazós koncertalbumról beszélünk, napra pontosan 34 éves a lemez. Az album különlegessége az volt, hogy a Join the Joyride világturné alatt rögzítették a világ legkülönbözőbb pontjain a dalokat. Például hotelszobákban, Buenos Airesben, stúdiókban, Stockholmban és Los Angelesben, valamint élő koncertfelvételek is felkerültek a lemezre, Zürichből, illetve Sydneyből. A lemezről olyan felejthetetlen világslágerek születtek, mint a How Do You Do, a Queen of Rain, vagy éppenséggel a Fingertips. Így igaz, hogy a mai kotyogóban volt már Roxette dal, de mi lenne, hogyha azért méltóképpen emlékeznénk erre a Tourism című nagylemezre, talán a legismertebb dallal, How Do You Do?

0: 3:11 arra gondoltam, hogy nézzünk szét a modern magyar filmbetétdalok között, és a legismertebbek között nyilván, hogy egy kicsit szűkítsük a kört, és természetesen azt is elmondom, hogy mi adja ennek a válogatásnak az apropóját, és hogyha már a filmbetétdalok között válogatunk, akkor kezdjük azonnal egy vetkőzéssel.
1: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
2: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
1: Épp a héra új színeit nézegetem.
2: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
1: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
2: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
1: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: Reklámot hallottak!

2002-ben jelent meg a Valami Amerika egyik filmbetétdalaként Varga Zsuzsa, Péli Barni és Oroszlán Szonya közöse. Ez volt a vetkőzés. Időközben befutott a rendkívüli hír, elhunyt Harald, Norvégia királya, Európa legidősebb uralkodója, 89 éves volt. A norvég királyi család közleménye szerint péntek reggel szenderült békésen, örök nyugalomra az oszlói egyetemi kórházban. 5. Harald norvég király Európa legidősebb uralkodója volt, 35 évig ült a norvég trónon, királyként egyben Norvégia államfője is volt. Augusztus 17-én került kórházba. A hírek arról szóltak, hogy nagyon legyengült egy bakteriális fertőzés következtében. Több száz ember ment Oszló belvárosába, virágokat vittek a palota elé és imádkoztak a király egészségéért. Harald egyébként koronahercegként aktívan sportolt, vitorlás versenyzőként 3 olimpián is indult. 1964-ben 8, 1968-ban 11., még 1972-ben a 10. helyen végzett. 1991. január 17-én lett Norvégia királya, egyben a norvég egyház feje és a norvég hadsereg főparancsnoka. 4 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Előtte azonban egy újabb klasszikus magyar film becéddal Szulák Andrea előadásában, a Szelávi a Miniszter félrelép című filmben hangzott el.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő csütörtök este közölte, szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. Az elnök kifejtette, a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb jelölést, mert nem látott esélyt a kormány többség kialakítására. Egy harmadik vagy negyedik jelölt parlamenti elutasítása pedig kedvezőtlen üzenetet közvetített volna a nemzetközi sajtónak és a Romániát értékelő hitelminősítőknek is. Az államfő közölte, hogy a parlamenti vakáció alatt is folyamatosan tárgyalt a pártokkal, szeptember 1-én pedig egy újabb, formális vagy informális konzultációt tart velük, és bízik abban, hogy sikerül stabil parlamenti többséget kialakítani egy új kormány támogatására. Nikus Ordán hangsúlyozta, Romániának még azelőtt új kormánnyal kell rendelkeznie, hogy ő New Yorkba utazik az ENSZ csúcs találkozóra. Az elnök beszámolója szerint számos lehetséges kormányzati változatról egyeztettek valamennyi érintettel, jelenleg azonban nem lát támogatást egy technokrata miniszterelnökből, miniszterekből álló kabinethez, sokkal valószínűbbnek tartja, hogy pártpolitikai kormány alakul, értesült az Ager Press. Távértekezletet tartott csütörtökön a prefektusokkal és az illetékes megyei hatóságok képviselőivel Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, az országos helyreállítási terv a Penerere beruházásainak lezárásáról. A munkálatokat augusztus 31-ig kell átvenni. Bolozsán közölte, hogy a több mint 15 000 projekt közül augusztus elején még több mint 4500 beruházás átvétele volt hátra, azóta azonban több mint 2000-et lezártak. Az augusztus végéig elkészülő és átvett beruházások költségeit visszanemtérítendő támogatásból fedezik, a kifizetési kérelmeket szeptemberben lehet benyújtani, és néhány napon belül folyósítják az összegeket. A Penerere lezárásáról szóló, a parlament által szerdán elfogadott törvény értelmében az augusztus végéig el nem készülő beruházások folytatását saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket és a lezárásokhoz szükséges összegeket. Ha a beruházásokat az év végéig befejezik, az önkormányzatoknak csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból finanszírozniuk. Ha azonban év végéig sem készülnek el, az augusztus végéig elvégzett munkálatokra már lehívott összegeket is vissza kell fizetniük, fogalmazott Ilija Bolozsán. Az ügyvivő kormányfő reményét fejezte ki, hogy minél kevesebb önkormányzat kerül ilyen helyzetbe, írja az Ager Press. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter pénteken közölte, nem áll szándékában a diákoknak szociális ösztöndíj formájában nyújtott éves támogatás csökkentését javasolni a kormánynak. Az ösztöndíjra való jogosultság jövedelemhatárának mintegy 7%-os emelésével ugyanakkor várhatóan több tanuló részesülhet majd a támogatásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, egyelőre továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel, 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 13 fokra tehető a reális hőérzet, 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, Mo Black, Salif Keita, Joel Mono, Rancid Queen, David Guetta, Teddy Swims, Alamud, Dr. Alban, Kikidi és még sokan mások.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: megint megyünk, nagy utazás az életünk. Elindulunk.
1: Presser Gábor Nagy utazás című dal a 96-ból, többek között a Sose halunk meg című filmben is felcsendült. Ismert magyar filmdalokat mutattam az előző órában is, illetve erre az órára is kerül pár. De ami az egésznek az apropóját adja, az az, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled című filmben bemutatkozó kuplung zenekar úgy tűnik, hogy önálló életre kelt. Ráadásul a gázra lépnek, Marics Petiék dupla aréna koncerttel folytatják, mert hogy egyszerűen engedniük kellett a közönség nyomásának. Eddig nem látott sikert érhet el a kuplung, a Hogyan tudnék élni nélküled című film fiktív zenekara. A szerepek szerint a Gergő, Gábor és Csabi által alapított trió akkora sikert aratott a mozikban, hogy a rajongók petícióval követelték, legyen kuplung koncert az arénában, egészen pontosan Ember Márkról, Marics Petiről, illetve Kirádi Marcellről beszélünk. Úgy tűnik, hogy a történet azonban folytatódik, és a film három főszereplője, az imént említett három úriember tovább írja a kuplung zenei történetét, és nyilván, ahogy az lenni szokott, a Demién dalok mellé saját dalok is kellettek, és van is. Ez a Tényleg fáj. Következik a kuplung zenekar.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak!

Katy Perry és a 2019-es Never Really Over. 12:08 gyönyörűen süt a nap. Bízom benne, hogy a hőmérsékleti értékek is emelkedtek valamelyest. Persze 16 fokot mérnek, ebből 14 érződik. A folytatásban érkezzen egy olyan dal, amely kapcsán az ausztrál lemezgyártók és kiadók szövetsége úgy döntött, hogy a hivatalos slágerlistákból teljes mértékben kitiltják azokat a dalokat, amelyek AI által generált tartalomnak minősülnek, nem másért, de volt egy úriember, nevezetesen Josh Favaz, aki Madonna Like a Prayer című nagy klasszikusát AI-jal egy kicsit újra dolgozta, és az ausztrál slágerlisták második helyén kötött ki.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: Queen és a Don't Stop Me Now 1980-ból. Nem készül senki megállítani, viszont húzzák már a harangot, dél van. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet egész hétre, illetve a mai napra is. Tartalmas, vidám hétvégét kívánok Önöknek sok-sok jó zenével, kellemes élményekkel és amennyiben az időjárás engedi, vagánykinti programokkal. Ha minden jól megy, akkor találkozunk jövő hét első napján, hétfőn. Addig is a viszonthallásra.
1: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Nikos Ordán államfő csütörtök este közölte, szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. Az elnök kifejtette, a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb jelölést, mert nem látott esélyt a kormány többség kialakítására. Egy harmadik vagy negyedik jelölt parlamenti elutasítása pedig kedvezőtlen üzenetet közvetített volna a nemzetközi sajtónak és a Romániát értékelő hitelminősítőknek is. Az államfő közölte, hogy a parlamenti vakáció alatt is folyamatosan tárgyalt a pártokkal, szeptember 1-én pedig egy újabb, formális vagy informális konzultációt tart velük, és bízik abban, hogy sikerült stabil parlamenti többséget kialakítani egy új kormány támogatására. Nikus Ordán hangsúlyozta, Romániának még azelőtt új kormánnyal kell rendelkeznie, hogy ő New Yorkba utazik az ENSZ csúcs találkozóra. Az elnök beszámolója szerint számos lehetséges kormányzati változatról egyeztettek valamennyi érintettel, jelenleg azonban nem lát támogatást egy technokrata miniszterelnökből, miniszterekből álló kabinethez, sokkal valószínűbbnek tartja, hogy pártpolitikai kormány alakul, értesült az Agger Press. Távértekezletet tartott csütörtökön a prefektusokkal és az illetékes megyei hatóságok képviselőivel Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, az országos helyreállítási terv a Penerere beruházásainak lezárásáról. A munkálatokat augusztus 31-ig kell átvenni. Bolozsán közölte, hogy a több mint 15 000 projekt közül augusztus elején még több mint 4500 beruházás átvétele volt hátra, azóta azonban több mint 2000-et lezártak. Az augusztus végéig elkészülő és átvett beruházások költségeit visszanemtérítendő támogatásból fedezik, a kifizetési kérelmeket szeptemberben lehet benyújtani, és néhány napon belül folyósítják az összegeket. A Penerere lezárásáról szóló, a parlament által szerdán elfogadott törvény értelmében az augusztus végéig el nem készülő beruházások folytatását saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket és a lezárásokhoz szükséges összegeket. Ha a beruházásokat az év végéig befejezik, az önkormányzatoknak csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból finanszírozniuk. Ha azonban évvégéig sem készülnek el, az augusztus végéig elvégzett munkálatokra már lehívott összegeket is vissza kell fizetniük, fogalmazott Ilija Bolozsán. Az ügyvivő kormányfő reményét fejezte ki, hogy minél kevesebb önkormányzat kerül ilyen helyzetbe, írja az Agger Press. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter pénteken közölte, nem áll szándékában a diákoknak szociális ösztöndíj formájában nyújtott éves támogatás csökkentését javasolni a kormánynak. Az ösztöndíjra való jogosultság jövedelemhatárának mintegy 7%-os emelésével ugyanakkor várhatóan több tanuló részesülhet majd a támogatásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Egyelőre továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel, 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Digitális lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő csütörtök este közölte, szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. Az elnök kifejtette, a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb jelölést, mert nem látott esélyt a kormány többség kialakítására. Egy harmadik vagy negyedik jelölt parlamenti elutasítása pedig kedvezőtlen üzenetet közvetített volna a nemzetközi sajtónak és a Romániát értékelő hitelminősítőknek is. Az államfő közölte, hogy a parlamenti vakáció alatt is folyamatosan tárgyalt a pártokkal, szeptember 1-én pedig egy újabb, formális vagy informális konzultációt tart velük, és bízik abban, hogy sikerült stabil parlamenti többséget kialakítani egy új kormány támogatására. Nikus Ordán hangsúlyozta, Romániának még azelőtt új kormánnyal kell rendelkeznie, hogy ő New Yorkba utazik az ENSZ csúcs találkozóra. Az elnök beszámolója szerint számos lehetséges kormányzati változatról egyeztettek valamennyi érintettel, jelenleg azonban nem lát támogatást egy technokrata miniszterekből álló kabinethez, sokkal valószínűbbnek tartja, hogy pártpolitikai kormány alakul, értesült az Ager Press. Távértekezletet tartott csütörtökön a prefektusokkal és az illetékes megyei hatóságok képviselőivel Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök. Az országos helyreállítási terv a Penerere beruházásainak lezárásáról. A munkálatokat augusztus 31-ig kell átvenni. Bolozsán közölte, hogy a több mint 15 000 projekt közül augusztus elején még több mint 4500 beruházás átvétele volt hátra, azóta azonban több mint 2000-et lezártak. Az augusztus végéig elkészülő és átvett beruházások költségeit visszanemtérítendő támogatásból fedezik. A kifizetési kérelmeket szeptemberben lehet benyújtani, és néhány napon belül folyósítják az összegeket. A Penerere lezárásáról szóló, a parlament által szerdán elfogadott törvény értelmében az augusztus végéig el nem készülő beruházások folytatását saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket és a lezárásokhoz szükséges összegeket. Ha a beruházásokat az év végéig befejezik, az önkormányzatoknak csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból finanszírozniuk. Ha azonban év végéig sem készülnek el, az augusztus végéig elvégzett munkálatokra már lehívott összegeket is vissza kell fizetniük, fogalmazott Ilija Bolozsán. Az ügyvivő kormányfő reményét fejezte ki, hogy minél kevesebb önkormányzat kerül ilyen helyzetbe, írja az Ager Press. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter pénteken közölte, nem áll szándékában a diákoknak szociális ösztöndíj formájában nyújtott éves támogatás csökkentését javasolni a kormánynak. Az ösztöndíjra való jogosultság jövedelem határának mintegy 7%-os emelésével ugyanakkor várhatóan több tanuló részesülhet majd a támogatásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Egyelőre továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő csütörtök este közölte, szeptember elején újabb egyeztetést tart a pártokkal a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról. Az elnök kifejtette, a parlamenti vakáció idején azért nem tett újabb jelölést, mert nem látott esélyt a kormány többség kialakítására. Egy harmadik vagy negyedik jelölt parlamenti elutasítása pedig kedvezőtlen üzenetet közvetített volna a nemzetközi sajtónak és a Romániát értékelő hitelminősítőknek is. Az államfő közölte, hogy a parlamenti vakáció alatt is folyamatosan tárgyalt a pártokkal, szeptember 1-én pedig egy újabb, formális vagy informális konzultációt tart velük, és bízik abban, hogy sikerül stabil parlamenti többséget kialakítani egy új kormány támogatására. Nikus Ordán hangsúlyozta, Romániának még azelőtt új kormánnyal kell rendelkeznie, hogy ő New Yorkba utazik az ENSZ csúcs találkozóra. Az elnök beszámolója szerint számos lehetséges kormányzati változatról egyeztettek valamennyi érintettel, jelenleg azonban nem lát támogatást egy technokrata miniszterelnökből, miniszterekből álló kabinethez, sokkal valószínűbbnek tartja, hogy pártpolitikai kormány alakul, értesült az Ager Press. Távértekezletet tartott csütörtökön a prefektusokkal és az illetékes megyei hatóságok képviselőivel Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök az országos helyreállítási terv a Penerere beruházásainak lezárásáról. A munkálatokat augusztus 31-ig kell átvenni. Bolozsán közölte, hogy a több mint 15 000 projekt közül augusztus elején még több mint 4500 beruházás átvétele volt hátra, azóta azonban több mint 2000-et lezártak. Az augusztus végéig elkészülő és átvett beruházások költségeit visszanemtérítendő támogatásból fedezik, a kifizetési kérelmeket szeptemberben lehet benyújtani, és néhány napon belül folyósítják az összegeket. A Penerere lezárásáról szóló, a parlament által szerdán elfogadott törvény értelmében az augusztus végéig el nem készülő beruházások folytatását saját forrásból kell finanszírozniuk a helyi önkormányzatoknak. Október végéig felmérik a befejezetlen projekteket és a lezárásokhoz szükséges összegeket. Ha a beruházásokat az év végéig befejezik, az önkormányzatoknak csak az augusztus után elvégzett munkálatokat kell saját forrásból finanszírozniuk. Ha azonban év végéig sem készülnek el, az augusztus végéig elvégzett munkálatokra már lehívott összegeket is vissza kell fizetniük, fogalmazott Ilija Bolozsán. Az ügyvivő kormányfő reményét fejezte ki, hogy minél kevesebb önkormányzat kerül ilyen helyzetbe, írja az Ager Press. Mihály Dimián ügyvivő oktatási miniszter pénteken közölte, nem áll szándékában a diákoknak szociális ösztöndíj formájában nyújtott éves támogatás csökkentését javasolni a kormánynak. Az ösztöndíjra való jogosultság jövedelemhatárának mintegy 7%-os emelésével ugyanakkor várhatóan több tanuló részesülhet majd a támogatásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Egyelőre továbbra is alacsony hőmérsékleti értékekkel 21 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM Rádió. Füli.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
2: Gyakori internetfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini-expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: ügyében, jelentette be Grózsa Noémi, a Hargita megyei tanács jogi igazgatója. Noha a marosvásárhelyi ítélőtábla jogerősen felmentette az érintetteket a főbb vádak alól, a bíróság nem hozott érdemi döntést a megyei önkormányzat polgári kárigényéről. Az intézménynek így törvényes kötelessége újabb polgári pereket indítani, a 2011-2012-es számvevőszéki ellenőrzések során megállapított mintegy 4,7 millió lejes alapkár és annak kamatai behajtására. A jogi apparátus jelenleg a jogerős ítélet indoklását elemzi, ezt követően döntenek a felfüggesztett eljárások folytatásáról, az újabb perekről, valamint a felfüggesztett munkaszerződésű alkalmazottak munkajogi helyzetéről, értesült a MASZ-ról. Drágulhat a villamosenergia a téli időszakban, figyelmeztet az ekonomika.net. A bukaresti áramtőzsdén az utóbbi napokban 840-890 lej megawattórás áron keltek el a téli időszakra meghirdetett energiacsomagok. Ez az adókkal és illetékekkel együtt mintegy 1,78 lejes kilowattóránkénti lakossági árat jelentene, ami több mint egyharmaddal magasabb a jelenleg fizetett tarifáknál. A drágulás fő oka, hogy a nyári energiakrízis miatt megcsapantak a víztározók tartalékai, így télen a kieső termelést drágább, gázalapú árammal kell majd pótolni. A szakemberek szerint bár a végső emelkedés mértéke még változhat, szinte biztos, hogy a következő hónapokban többet fizetünk majd a villanyáramért. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Összesen 108.519 kérelmet érvénytelenítettek, sok esetben nem jogosulatlanság, hanem adathiba miatt. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség, az ÁMPISZ pénteki tájékoztatása szerint 718.656 jogosult számlájára 35,782 millió lejt utalt az állam, értesült az Ager Press. Az ÁMPISZ felhívja a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. Melegebb lesz a szeptember a megszokottnál, derül ki a meteorológiai szolgálat legfrissebb 4 hetes előrejelzéséből. A hónap első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén mérhetünk az átlagosnál magasabb értékeket. Szeptember 14-e után viszont már országszerte felmelegedés várható. A csapadék mennyisége ingadozó lesz, az első héten északkeleten és a középső ország részben több eső eshet, a második héten viszont a nyugati régiókban szárazabb időre számíthatunk. A hónap második felében már a sok éves átlagnak megfelelő csapadék valószínűsíthető. A szakemberek megjegyzik, a 4 hetes modell a heti trendeket mutatja, így az átmeneti viharokat vagy kánikulai napokat nem jelzi előre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a hőérzet 20 fokra tehető. A közelgő hétvége időjárását tekintve szombaton marad a javarészt száraz napos idő, vasárnap azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, és esőzések is kialakulhatnak. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-11 Celsius fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 25 Celsius fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem zárultak le a kártérítési eljárások Borbély Csaba és a vádlott társa

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper hétvége alatt. Péntektől vasárnapig a Lidlben a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén darabonként 12 lej 24 bani, a 250 g-os pilos szeletelt kárcki sajt 7 lej 99 bani, és a hazai görögdénye kilója 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, padu Duden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től. Régi

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa kilója 1 lej 99 bani, és a körte kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem zárultak le a kártérítési eljárások Borbély Csaba és vádlott társai ügyében, jelentette be Gróza Noémi, a Hargita megyei tanács jogi igazgatója. Noha a marosvásárhelyi ítélőtábla jogerősen felmentette az érintetteket a főbb vádak alól, a bíróság nem hozott érdemi döntést a megyei önkormányzat polgári kárigényéről. Az intézménynek így törvényes kötelessége újabb polgári pereket indítani, a 2011-2012-es számvevőszéki ellenőrzések során megállapított mintegy 4,7 millió lejes alapkár és annak kamatai behajtására. A jogi apparátus jelenleg a jogerős ítélet indoklását elemzi, ezt követően döntenek a felfüggesztett eljárások folytatásáról, az újabb perekről, valamint a felfüggesztett munkaszerződésű alkalmazottak munkajogi helyzetéről, értesült a MASZOL. Drágulhat a villamosenergia a téli időszakban, figyelmeztet az ekonomika.net. A bukaresti áramtőzsdén az utóbbi napokban 840-890 lej megawattórás áron keltek el a téli időszakra meghirdetett energiacsomagok. Ez a

0: adókkal és illetékekkel együtt mintegy 1,78 lejes kilowattóránkénti lakossági árat jelentene, ami több mint egyharmaddal magasabb a jelenleg fizetett tarifáknál. A drágulás fő oka, hogy a nyári energiakrízis miatt megcsapantak a víztározók tartalékai, így télen a kieső termelést drágább, gázalapú árammal kell majd pótolni. A szakemberek szerint vár a végső emelkedés mértéke még változhat, szinte biztos, hogy a következő hónapokban többet fizetünk majd a villanyáramért. Több mint 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Összesen 108.519 kérelmet érvénytelenítettek, sok esetben nem jogosulatlanság, hanem adathiba miatt. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség, az AMPISZ pénteki tájékoztatása szerint 718.656 jogosult számlájára 35,782 millió lejt utalt az állam, értesült az Ager Press. Az AMPISZ felhívja a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. Melegebb lesz a szeptember a megszokottnál, derül ki a meteorológiai szolgálat legfrissebb 4 hetes előrejelzéséből. A hónap első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén mérhetünk az átlagosnál magasabb értékeket. Szeptember 14-e után viszont már országszerte felmelegedés várható. A csapadék mennyisége ingadozó lesz, az első héten északkeleten és a középső ország részben több eső eshet, a második héten viszont a nyugati régiókban szárazabb időre számíthatunk. A hónap második felében már a sok éves átlagnak megfelelő csapadék valószínűsíthető. A szakemberek megjegyzik, a 4 hetes modell a heti trendeket mutatja, így az átmeneti viharokat vagy kánikulai napokat nem jelzi előre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a hőérzet 20 fokra tehető. A közelgő hétvége időjárását tekintve szombaton marad a javarészt száraz napos idő, vasárnap azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, és esőzések is kialakulhatnak. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-11 Celsius fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 25 Celsius fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

Nem lenézlek majd, nem ismerlek majd, nem idegen majd, nem tanulok majd, nem dolgozom majd, nem szeretem majd, nem utálom majd, nem indulok majd, nem érkezem majd, nem fennmagyok majd, nem elalszom majd, nem gyorsulok majd, nem lassulok majd, nem rohanok majd, nem sétálok majd, nem lélegzem majd.

0: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
0: Épp a Héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
0: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz!
0: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
1: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper hétvége alatt. Péntektől vasárnapig a Lidlben a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlás esetén darabonként 12 lej 24 bani, a 250 g-os pilos szeletelt kártki sajt 7 lej 99 bani, és a hazai görögdénye kilója 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Spórolj többet a Lidl Plusszal. Olvassasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat. Mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót, fizetés előtt és után is. Csap le a csirkeszárnyakra 100 g-onként 1 lej 68 baniért a Lidl Plusszal, a 900 g-os Savor Dinsztúp vegyes mézre 16 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 12x330 ml-es Pepsi szénsavas üdítőitalra 26 lej 55 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Hasmenés, fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvasd el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Reklámot hallottak.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
2: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a mangó darabja 4,99 bani, a nektarin kilója 5,49 bani, és a hazai csemege uborka 3 kg-os kiszerelésben 9,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: work it all the time.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem zárultak le a kártérítési eljárások Borbély Csaba és vádlott társai ügyében, jelentette be Grózza Noémi, a Hargita megyei tanács jogi igazgatója. Noha a marosvásárhelyi ítélőtábla jogerősen felmentette az érintetteket a főbb vádak alól, a bíróság nem hozott érdemi döntést a megyei önkormányzat polgári kárigényéről. Az intézménynek így törvényes kötelessége újabb polgári pereket indítani, a 2011-2012-es számvevőszéki ellenőrzések során megállapított mintegy 4,7 millió lejes alapkár és annak kamatai behajtására. A jogi apparátus jelenleg a jogerős ítélet indoklását elemzi, ezt követően döntenek a felfüggesztett eljárások folytatásáról, az újabb perekről, valamint a felfüggesztett munkaszerződésű alkalmazottak munkajogi helyzetéről, értesült a MASZOL. Drágulhat a villamosenergia a téli időszakban, figyelmeztet az ekonomika.net. A bukaresti áramtőzsdén az utóbbi napokban 840-890 lej megawattórás áron keltek el a téli időszakra meghirdetett energiacsomagok. Ez az adókkal és illetékekkel együtt mintegy 1,78 lejes kilowattóránkénti lakossági árat jelentene, ami több mint egyharmaddal magasabb a jelenleg fizetett tarifáknál. A drágulás fő oka, hogy a nyári energiakrízis miatt megcsapantak a víztározók tartalékai, így télen a kieső termelést drágább, gázalapú árammal kell majd pótolni. A szakemberek szerint, bár a végső emelkedés mértéke még változhat, szinte biztos, hogy a következő hónapokban többet fizetünk majd a villanyáramért.

0: 718 ezer kiszolgáltatott fogyasztó kapta meg augusztusban a villanyszámlák kifizetésére használható energiatámogatást. Összesen 108.519 kérelmet érvénytelenítettek, sok esetben nem jogosulatlanság, hanem adathiba miatt. Az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség, az ÁMPISZ pénteki tájékoztatása szerint 718.656 jogosult számlájára 35,782 millió lejt utalt az állam, értesült az Ager Press. Az ÁMPISZ felhívja a figyelmet, hogy a személyazonosító okmány megújítása után nem kell új kérelmet benyújtani. Az adatok frissítését követően a rendszer havonta automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Lakcímváltozás vagy a család összetételének módosulása esetén azonban új igénylés szükséges. Melegebb lesz a szeptember a megszokottnál, derül ki a meteorológiai szolgálat legfrissebb 4 hetes előrejelzéséből. A hónap első felében főként az ország nyugati és délnyugati részén mérhetünk az átlagosnál magasabb értékeket. Szeptember 14-e után viszont már országszerte felmelegedés várható. A csapadék mennyisége ingadozó lesz, az első héten északkeleten és a középső ország részben több eső eshet, a második héten viszont a nyugati régiókban szárazabb időre számíthatunk. A hónap második felében már a sok éves átlagnak megfelelő csapadék valószínűsíthető. A szakemberek megjegyzik, a 4 hetes modell a heti trendeket mutatja, így az átmeneti viharokat vagy kánikulai napokat nem jelzi előre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a hőérzet 20 fokra tehető. A közelgő hétvége időjárását tekintve szombaton marad a javarészt száraz napos idő, vasárnap azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, és esőzések is kialakulhatnak. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-11 Celsius fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 25 Celsius fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini expo várja.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Még egyszer ide bújnám, kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnám. Nem találtad bennem, amit kerestél, szedd a lábad, szerettem, hogy szeretem.

0: oldalán.
1: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
3: Fülix zene!
2: Fun

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: 80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Pénteken és szombaton zajlik az első Echoes Science Art and Tech Fesztivál a Csíkszeredai Erős Zsolt arénában. Az esemény központi témája a jövő tudománya és a technológiája. Az érdeklődőket előadások, workshopok, gyermekprogramok, művészeti produkciók és modern technológiai mini-expo várja.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Főleg zene.
3: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: figyelje jobban, ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak, két órában. Jó,

90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás. I'm a

0: a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden, ami 90-es. Igazi 90-es válogatás. Yeah.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.

0: és napjaink legjobbjai.
1: Akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb, minden, akit vártál, igen, ott áll.
0: Fun FM Rádió.
2: Változatosan.